0: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen.
1: Namaste. Telugu matlade janamulu nunchi maa subhakankshalu.
2: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
3: Namaste. Kannadigara paravagi subhashayagalu.
4: Sab logo ne maro ram ram pahunche. Hame athe raji khushi ha. Tuma uthe raji khushi reh jao.
5: Hello from the children of planet Earth.